nožića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikor Innapredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba a Maja Srednja Škola portálon, közölte az Oktatási Minisztérium. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik kétféle módon. Elektronikusan az említett portálon keresztül június 29-én hétfőn 8 órától, július 2-án csütörtökön 15 óráig, valamint személyesen abban a középiskolában, ahová a tanulót besorolták a zenei és balettiskolák kivételével, ahol július 1-én, szerdán és 2-án csütörtökön 8 és 15 óra között van az iratkozás. A nagy hőség miatt ideiglenesen korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb megengedett ösztömegű tehergépkocsik és járműszerelvények forgalmát a szerb-magyar határátkelőkön, közölte a szerbiai belügyminisztérium. 11 halálos áldozata van a franciaországi repülőgép szerencsétlenségnek, amely vasárnap délelőtt történt Nancy közelében. A repülőgép egy lakóházak közelében lévő füves területre zuhant, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a mentőegységek. A szerencsétlenség okát a hatóságok még vizsgálják. Legalább 1450 ember vesztette életét a legfrissebb adatok szerint Venezuelában, a pusztító földrengése következtében. A sérültek száma meghaladja a 3000-et, és több mint 12 000 családot érintett közvetlenül a katasztrófa. A legfrissebb adatok szerint 774 épület dőlt össze, vagy rongálódott meg súlyosan. A kishegyesi Világos Adriana a második helyen végzett női gerelyhajításban a párizsi Gyémántliga versenyen. Legjobb dobása 63,83 méter volt, ami egyben idei legjobb eredménye is. A társházigazda kanadai labdarúgó válogatott jutott elsőként a világbajnokság nyolcad döntőjébe, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén a ráadásban szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a dél-afrikaiakat vasárnap. George Russell a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat Spielbergben. A pole pozícióból rajtolt 28 éves pilótának ez az idei második és pályafutása 7. futamgyőzelme. Egyelőre nem enyhül a hőség Bácska-Bánáti Szerémség területén vörös riasztás van érvényben. A hőmérséklet 35 és 39 fok között alakul. A szakemberek ezért mindenkit figyelmeztetnek, hogy 11 és 17 óra között ne tartózkodjanak a tűzőnapon, fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot, gyerekeket és házi kedvenceket ne hagyjanak a bezárt autóban. A felfrissülés szerdán érkezhet meg, záporokkal, zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Klasszik egész hét Adai Rádió. Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet Ada. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet Ada. Ipari zóna 9 Mohol. Telefonszám 063 29 13 12. Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transdeo, Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

Eladó sárga barack Adán az Univerexport üzletnek által a Gyümölcsösben a főút mellett. Telefonszám 069 48 15 389.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

107,7 GHz. For a better day.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprodukt Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba a Maja Srednya Skola portálon, közölte az Oktatási Minisztérium. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik kétféle módon. Elektronikusan az említett portálon keresztül június 29-én hétfőn 8 órától, július 2-án csütörtökön 15 óráig, valamint személyesen abban a középiskolában, ahová a tanulót besorolták a zenei és balettiskolák kivételével, ahol július 1-én, szerdán és 2-án csütörtökön 8 és 15 óra között van az iratkozás. A nagy hőség miatt ideiglenesen korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb megengedett ösztömegű tehergépkocsik és járműszerelvények forgalmát a szerb-magyar határátkelőkön, közölte a szerbiai belügyminisztérium. 11 halálos áldozata van a franciaországi repülőgép szerencsétlenségnek, amely vasárnap délelőtt történt Nancy közelében. A repülőgép egy lakóházak közelében lévő füves területre zuhant, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a mentőegységek. A szerencsétlenség okát a hatóságok még vizsgálják. Legalább 1450 ember vesztette életét a legfrissebb adatok szerint Venezuelában, a pusztító földrengése következtében. A sérültek száma meghaladja a 3000-et, és több mint 12 000 családot érintett közvetlenül a katasztrófa. A legfrissebb adatok szerint 774 épület dőlt össze, vagy rongálódott meg súlyosan. A kishegyesi Világos Adriana a második helyen végzett női gerelyhajításban a Párizsi Gyémántliga versenyen. Legjobb dobása 63,83 méter volt, ami egyben idei legjobb eredménye is. A társházigazda kanadai labdarúgó válogatott jutott elsőként a világbajnokság nyolcad döntőjébe, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén a ráadásban szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a dél-afrikaiakat vasárnap. George Russell a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat Spielbergben. A pole pozícióból rajtolt 28 éves pilótának ez az idei második és pályafutása 7. futamgyőzelme. Egyelőre nem enyhül a hőség, Bácska, Bánát és Szerémség területén vörös riasztás van érvényben. A hőmérséklet 35 és 39 fok között alakul. A szakemberek ezért mindenkit figyelmeztetnek, hogy 11 és 17 óra között ne tartózkodjanak a tűzőnapon, fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot, gyerekeket és házi kedvenceket ne hagyjanak a bezárt autóban. A felfrissülés szerdán érkezhet meg, záporokkal, zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprédaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba a Maja Srednya Skola portálon, közölte az Oktatási Minisztérium. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik kétféle módon. Elektronikusan az említett portálon keresztül június 29-én hétfőn 8 órától, július 2-án csütörtökön 15 óráig, valamint személyesen abban a középiskolában, ahová a tanulót besorolták a zenei és balettiskolák kivételével, ahol július 1-én, szerdán és 2-án csütörtökön 8 és 15 óra között van az iratkozás. A nagy hőség miatt ideiglenesen korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb megengedett ösztömegű tehergépkocsik és járműszerelvények forgalmát a szerb-magyar határátkelőkön, közölte a szerbiai belügyminisztérium. 11 halálos áldozata van a franciaországi repülőgép szerencsétlenségnek, amely vasárnap délelőtt történt Nancy közelében. A repülőgép egy lakóházak közelében lévő füves területre zuhant, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a mentőegységek. A szerencsétlenség okát a hatóságok még vizsgálják. Legalább 1450 ember vesztette életét a legfrissebb adatok szerint Venezuelában, a pusztító földrengése következtében. A sérültek száma meghaladja a 3000-et, és több mint 12 000 családot érintett közvetlenül a katasztrófa. A legfrissebb adatok szerint 774 épület dőlt össze, vagy rongálódott meg súlyosan. A kishegyesi Világos Adriana a második helyen végzett női gerelyhajításban a Párizsi Gyémánt Liga versenyen. Legjobb dobása 63,83 méter volt, ami egyben idei legjobb eredménye is. A társházigazda kanadai labdarúgó válogatott jutott elsőként a világbajnokság nyolcaddöntőjébe, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén a ráadásban szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a dél-afrikaiakat vasárnap. George Russell a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat Spielbergben. A pole pozícióból rajtolt 28 éves pilótának ez az idei második és pályafutása 7. futamgyőzelme. Egyelőre nem enyhül a hőség, Bácska, Bánát és Szerémség területén vörös riasztás van érvényben. A hőmérséklet 35 és 39 fok között alakul. A szakemberek ezért mindenkit figyelmeztetnek, hogy 11 és 17 óra között ne tartózkodjanak a tűzőnapon, fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot, gyerekeket és házi kedvenceket ne hagyjanak a bezárt autóban. A felfrissülés szerdán érkezhet meg, záporokkal, zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Tisztelt polgárok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése alapján a következő néhány napra vörös meteorológiai riasztás van érvényben a várható rendkívül magas levegőhőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást reggel 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helységeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletvesztés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. A helyi önkormányzat felhívja valamennyi polgárt, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon Adán a Vadvirág hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás tartmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bírsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilviatalpmasszázs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda. Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just time.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár, info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek, Acoustrings, Rokovnik, Ex-Jurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség, rekreációs központ, 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba a Maja Srednya Skola portálon, közölte az Oktatási Minisztérium. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik kétféle módon. Elektronikusan az említett portálon keresztül június 29-én hétfőn 8 órától, július 2-án csütörtökön 15 óráig, valamint személyesen abban a középiskolában, ahová a tanulót besorolták a zenei és balettiskolák kivételével, ahol július 1-én, szerdán és 2-án csütörtökön 8 és 15 óra között van az iratkozás. A nagy hőség miatt ideiglenesen korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb megengedett ösztömegű tehergépkocsik és járműszerelvények forgalmát a szerb-magyar határátkelőkön, közölte a szerbiai belügyminisztérium. 11 halálos áldozata van a franciaországi repülőgép szerencsétlenségnek, amely vasárnap délelőtt történt Nancy közelében. A repülőgép egy lakóházak közelében lévő füves területre zuhant, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a mentőegységek. A szerencsétlenség okát a hatóságok még vizsgálják. Legalább 1450 ember vesztette életét a legfrissebb adatok szerint Venezuelában, a pusztító földrengése következtében. A sérültek száma meghaladja a 3000-et, és több mint 12 000 családot érintett közvetlenül a katasztrófa. A legfrissebb adatok szerint 774 épület dőlt össze, vagy rongálódott meg súlyosan. A kishegyesi Világos Adriana a második helyen végzett női gerelyhajításban a Párizsi Gyémántliga versenyen. Legjobb dobása 63,83 méter volt, ami egyben idei legjobb eredménye is. A társházigazda kanadai labdarúgó válogatott jutott elsőként a világbajnokság nyolcad döntőjébe, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén a ráadásban szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a dél-afrikaiakat vasárnap. George Russell a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat Spielbergben. A pole pozícióból rajtolt 28 éves pilótának ez az idei második és pályafutása 7. futamgyőzelme. Egyelőre nem enyhül a hőség Bácska-Bánáti Szerémség területén vörös riasztás van érvényben. A hőmérséklet 35 és 39 fok között alakul. A szakemberek ezért mindenkit figyelmeztetnek, hogy 11 és 17 óra között ne tartózkodjanak a tűzőnapon, fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot, gyerekeket és házi kedvenceket ne hagyjanak a bezárt autóban. A felfrissülés szerdán érkezhet meg, záporokkal, zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek. Korzó 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Aku Strings, Rokovnik, Ex-Jurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-tól 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

Tisztelt polgárok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése alapján a következő néhány napra vörös meteorológiai riasztás van érvényben a várható rendkívül magas levegőhőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást reggel 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helységeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletvesztés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. A helyi önkormányzat felhívja valamennyi polgárt, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt, Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszázs tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilviatalpmasszázs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

107,7 tized megahertz. For a better day.

0: a pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba a Maja Srednja Skola portálon, közölte az Oktatási Minisztérium. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik kétféle módon. Elektronikusan az említett portálon keresztül június 29-én hétfőn 8 órától, július 2-án csütörtökön 15 óráig, valamint személyesen abban a középiskolában, ahová a tanulót besorolták a zenei és balettiskolák kivételével, ahol július 1-én, szerdán és 2-án csütörtökön 8 és 15 óra között van az iratkozás. A nagy hőség miatt ideiglenesen korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb megengedett ösztömegű tehergépkocsik és járműszerelvények forgalmát a szerb-magyar határátkelőkön, közölte a szerbiai belügyminisztérium. 11 halálos áldozata van a franciaországi repülőgép szerencsétlenségnek, amely vasárnap délelőtt történt Nancy közelében. A repülőgép egy lakóházak közelében lévő füves területre zuhant, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a mentőegységek. A szerencsétlenség okát a hatóságok még vizsgálják. Legalább 1450 ember vesztette életét a legfrissebb adatok szerint Venezuelában, a pusztító földrengése következtében. A sérültek száma meghaladja a 3000-et, és több mint 12000 családot érintett közvetlenül a katasztrófa. A legfrissebb adatok szerint 774 épület dőlt össze, vagy rongálódott meg súlyosan. A kishegyesi Világos Adriana a második helyen végzett női gerelyhajításban a Párizsi Gyémántliga versenyen. Legjobb dobása 63,83 méter volt, ami egyben idei legjobb eredménye is. A társházigazda kanadai labdarúgó válogatott jutott elsőként a világbajnokság nyolcaddöntőibe, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén a ráadásban szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a dél-afrikaiakat vasárnap. George Russell a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat Spielbergben. A pole pozícióból rajtolt 28 éves pilótának ez az idei második és pályafutása 7. futamgyőzelme. Egyelőre nem enyhül a hőség, Bácska, Bánát és Szerémség területén vörös riasztás van érvényben. A hőmérséklet 35 és 39 fok között alakul. A szakemberek ezért mindenkit figyelmeztetnek, hogy 11 és 17 óra között ne tartózkodjanak a tűzőnapon, fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot, gyerekeket és házi kedvenceket ne hagyjanak a bezárt autóban. A felfrissülés szerdán érkezhet meg, záporokkal, zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

0: magyar, lettem az utolsó vendég.
1: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídetől
0: a legjobb zenék.
3: Good one.

Eladó sárga barack Adán az Univerexport üzletnek által a Gyümölcsösben a Főút mellett. Telefonszám 069 48 15 389. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

0: Tánya.
1: A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredact Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba a Maja Srednja Skola portálon, közölte az Oktatási Minisztérium. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik kétféle módon. Elektronikusan az említett portálon keresztül június 29-én hétfőn 8 órától, július 2-án csütörtökön 15 óráig, valamint személyesen abban a középiskolában, ahová a tanulót besorolták a zenei és balettiskolák kivételével, ahol július 1-én, szerdán és 2-án csütörtökön 8 és 15 óra között van az iratkozás. A nagy hőség miatt ideiglenesen korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb megengedett ösztömegű tehergépkocsik és járműszerelvények forgalmát a szerb-magyar határátkelőkön, közölte a szerbiai belügyminisztérium. 11 halálos áldozata van a franciaországi repülőgép szerencsétlenségnek, amely vasárnap délelőtt történt Nancy közelében. A repülőgép egy lakóházak közelében lévő füves területre zuhant, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a mentőegységek. A szerencsétlenség okát a hatóságok még vizsgálják. Legalább 1450 ember vesztette életét a legfrissebb adatok szerint Venezuelában, a pusztító földrengése következtében. A sérültek száma meghaladja a 3000-et, és több mint 12 000 családot érintett közvetlenül a katasztrófa. A legfrissebb adatok szerint 774 épület dőlt össze, vagy rongálódott meg súlyosan. A kishegyesi Világos Adriana a második helyen végzett női gerelyhajításban a Párizsi Gyémánt Liga versenyen. Legjobb dobása 63,83 méter volt, ami egyben idei legjobb eredménye is. A társházigazda kanadai labdarúgó válogatott jutott elsőként a világbajnokság nyolcaddöntőjébe, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén a ráadásban szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a dél-afrikaiakat vasárnap. George Russell a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat Spielbergben. A pole pozícióból rajtolt 28 éves pilótának ez az idei második és pályafutása 7. futamgyőzelme. Egyelőre nem enyhül a hőség, Bácska, Bánát és Szerémség területén vörös riasztás van érvényben. A hőmérséklet 35 és 39 fok között alakul. A szakemberek ezért mindenkit figyelmeztetnek, hogy 11 és 17 óra között ne tartózkodjanak a tűzőnapon, fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot, gyerekeket és házi kedvenceket ne hagyjanak a bezárt autóban. A felfrissülés szerdán érkezhet meg, záporokkal, zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kálcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

itt attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba a Maja Srednja Skola portálon, közölte az Oktatási Minisztérium. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik kétféle módon. Elektronikusan az említett portálon keresztül június 29-én hétfőn 8 órától, július 2-án csütörtökön 15 óráig, valamint személyesen abban a középiskolában, ahová a tanulót besorolták a zenei és balettiskolák kivételével, ahol július 1-én, szerdán és 2-án csütörtökön 8 és 15 óra között van az iratkozás. A nagy hőség miatt ideiglenesen korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb megengedett ösztömegű tehergépkocsik és járműszerelvények forgalmát a szerb-magyar határátkelőkön, közölte a szerbiai belügyminisztérium. 11 halálos áldozata van a franciaországi repülőgép szerencsétlenségnek, amely vasárnap délelőtt történt Nancy közelében. A repülőgép egy lakóházak közelében lévő füves területre zuhant, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a mentőegységek. A szerencsétlenség okát a hatóságok még vizsgálják. Legalább 1450 ember vesztette életét a legfrissebb adatok szerint Venezuelában, a pusztító földrengések következtében. A sérültek száma meghaladja a 3000-et, és több mint 12000 családot érintett közvetlenül a katasztrófa. A legfrissebb adatok szerint 774 épület dőlt össze, vagy rongálódott meg súlyosan. A kishegyesi Világos Adriana a második helyen végzett női gerelyhajításban a Párizsi Gyémántliga versenyen. Legjobb dobása 63,83 méter volt, ami egyben idei legjobb eredménye is. A társházigazda kanadai labdarúgó válogatott jutott elsőként a világbajnokság nyolcad döntőjébe, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén a ráadásban szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a dél-afrikaiakat vasárnap. George Russell a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat Spielbergben. A pole pozícióból rajtolt 28 éves pilótának ez az idei második és pályafutása hetedik futamgyőzelme. Egyelőre nem enyhül a hőség Bácska, Bánát és Szerémség területén vörös riasztás van érvényben. A hőmérséklet 35 és 39 fok között alakul. A szakemberek ezért mindenkit figyelmeztetnek, hogy 11 és 17 óra között ne tartózkodjanak a tűzőnapon, fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot, gyerekeket és házi kedvenceket ne hagyjanak a bezárt autóban. A felfrissülés szerdán érkezhet meg, záporokkal, zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár, info 062 80 45 769. 16:30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek, Acoustrings, Rokovnik, Ex-Rock Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség, rekreációs központ, 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó. Ugye,

hazám. Tisztelt polgárok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése alapján a következő néhány napra vörös meteorológiai riasztás van érvényben a várható rendkívül magas levegőhőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást reggel 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helységeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletvesztés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. A helyi önkormányzat felhívja valamennyi polgárt, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az Ipari Zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari Zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

2026. július 17-én, 18-án és 19-én, pénteken, szombaton és vasárnapi napokon a Dána Vadvirág Hagyományápolókör székházában magyar nyelvű reflexzónás talpmasszás tanfolyam lesz. A képzés a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hivatalosan beiktatott, hivatalos felnőtt képzési számmal rendelkező oktatás. A képzésre jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken. Bézsi Szilvia, előadó, oktató, tréningvezető, egyéni vállalkozó. Elérhetőségek plusz 36, 70, 613, 20, 33. E-mail bécsiszilvia@talpmasszazs@gmail.com. Facebook Bécsi Szilvia Talpmasszázs és Tanoda.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba a Maja Srednja Škola portálon, közölte az Oktatási Minisztérium. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik kétféle módon. Elektronikusan az említett portálon keresztül június 29-én hétfőn 8 órától, július 2-án csütörtökön 15 óráig, valamint személyesen abban a középiskolában, ahová a tanulót besorolták a zenei és balettiskolák kivételével, ahol július 1-én, szerdán és 2-án csütörtökön 8 és 15 óra között van az iratkozás. A nagy hőség miatt ideiglenesen korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb megengedett ösztömegű tehergépkocsik és járműszerelvények forgalmát a szerb-magyar határátkelőkön, közölte a szerbiai belügyminisztérium. 11 halálos áldozata van a franciaországi repülőgép szerencsétlenségnek, amely vasárnap délelőtt történt Nancy közelében. A repülőgép egy lakóházak közelében lévő füves területre zuhant, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a mentőegységek. A szerencsétlenség okát a hatóságok még vizsgálják. Legalább 1450 ember vesztette életét a legfrissebb adatok szerint Venezuelában, a pusztító földrengése következtében. A sérültek száma meghaladja a 3000-et, és több mint 12000 családot érintett közvetlenül a katasztrófa. A legfrissebb adatok szerint 774 épület dőlt össze, vagy rongálódott meg súlyosan. A kishegyesi Világos Adriana a második helyen végzett női gerelyhajításban a Párizsi Gyémántliga versenyen. Legjobb dobása 63,83 méter volt, ami egyben idei legjobb eredménye is. A társházigazda kanadai labdarúgó válogatott jutott elsőként a világbajnokság nyolcaddöntőjébe, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén a ráadásban szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a dél-afrikaiakat vasárnap. George Russell a Mercedes brit versenyzője nyerte a Form 1-es osztrák nagydíjat Spielbergben. A pole pozícióból rajtolt 28 éves pilótának ez az idei második, és pályafutása 7. futamgyőzelme. Egyelőre nem enyhül a hőség Bácska, Bánát és Szerémség területén vörös riasztás van érvényben. A hőmérséklet 35 és 39 fok között alakul. A szakemberek ezért mindenkit figyelmeztetnek, hogy 11 és 17 óra között ne tartózkodjanak a tűzőnapon, fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot, gyerekeket és házi kedvenceket ne hagyjanak a bezárt autóban. A felfrissülés szerdán érkezhet meg, záporokkal, zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Nálunk mindent megtalál. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő. Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Az Adai Eurotextil kötöde munkatársakat keres szabó, kézelő, varrógép és ovellókezelő posztra. Jelentkezni a 063 457 146-os telefonszámon, vagy személyesen Adán az Ipari út 21-es szám alatt.

Eladó sárga barack Adán az Univerexport üzletnek által a Gyümölcsösben a Főút mellett. Telefonszám 069 48 15 389. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban, és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Közzétették a tanulók végleges besorolását a középiskolákba és a képzési profilokba a Maja Srednja Skola portálon, közölte az Oktatási Minisztérium. A középiskolai beiratkozás június 29-e és július 2-a között zajlik kétféle módon. Elektronikusan az említett portálon keresztül június 29-én hétfőn 8 órától, július 2-án csütörtökön 15 óráig, valamint személyesen abban a középiskolában, ahová a tanulót besorolták a zenei és balettiskolák kivételével, ahol július 1-én, szerdán és 2-án csütörtökön 8 és 15 óra között van az iratkozás. A nagy hőség miatt ideiglenesen korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb megengedett ösztömegű tehergépkocsik és járműszerelvények forgalmát a szerb-magyar határátkelőkön, közölte a szerbiai belügyminisztérium. 11 halálos áldozata van a franciaországi repülőgép szerencsétlenségnek, amely vasárnap délelőtt történt Nancy közelében. A repülőgép egy lakóházak közelében lévő füves területre zuhant, a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a mentőegységek. A szerencsétlenség okát a hatóságok még vizsgálják. Legalább 1450 ember vesztette életét a legfrissebb adatok szerint Venezuelában, a pusztító földrengése következtében. A sérültek száma meghaladja a 3000-et, és több mint 12000 családot érintett közvetlenül a katasztrófa. A legfrissebb adatok szerint 774 épület dőlt össze, vagy rongálódott meg súlyosan. A kishegyesi Világos Adriana a második helyen végzett női gerelyhajításban a Párizsi Gyémántliga versenyen. Legjobb dobása 63,83 méter volt, ami egyben idei legjobb eredménye is. A társházigazda kanadai labdarúgó válogatott jutott elsőként a világbajnokság nyolcaddöntőjébe, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén a ráadásban szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a dél-afrikaiakat vasárnap. George Russell a Mercedes brit versenyzője nyerte a Form 1-es osztrák nagydíjat Spielbergben. A pole pozícióból rajtolt 28 éves pilótának ez az idei második és pályafutása hetedik futamgyőzelme. Egyelőre nem enyhül a hőség, Bácska, Bánát és Szerémség területén vörös riasztás van érvényben. A hőmérséklet 35 és 39 fok között alakul. A szakemberek ezért mindenkit figyelmeztetnek, hogy 11 és 17 óra között ne tartózkodjanak a tűzőnapon, fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot, gyerekeket és házi kedvenceket ne hagyjanak a bezárt autóban. A felfrissülés szerdán érkezhet meg, záporokkal, zivatarokkal. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

Nálunk mindent megtalál. Hitel D.O.O. szövetkezet, ADA. Az ipari zóna 9-es szám alatt Moholon. Tanúsítvánnyal ellátott kukorica, napraforgó és cirokmag. Növényvédőszerek, peszticidek és biostimulátorok. Ásványi műtrágyák és kalcium kiegészítő, Terrakalko 95. Okos megoldás a mezőgazdaságban. Kite D.O.O. szövetkezet, ADA. Ipari zóna 9, Mohol. Telefonszám 063 29 13 12.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

gondolkodnak, tökéletes példa arra, hogy az álmok igenis benne alakulnak.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7